0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Sám, stopu srdcem zalutala.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió. A te hangod. Szabi. És itt a rádió?

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.
6: 91.5. A jó választás.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.

szegre feljebb, a lépcsőn egyre lejjebb csúszol, nem érted miért. A lelki emelkedőn az ember, hiába, hogy sokat mer, nem tévedhetetlen, amíg él. Így most én léptem, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden, minden tovább. Csak járom, a nagyok táncát járom, ugyanúgy megy minden, minden tovább.

Anyuka bábon a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor...
7: Ma hozzák a 7 napot!
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Álláshirdetés.
4: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Pannon Rádió.
9: Az interneten
10: és az FM 91,5

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: programajánló.
1: 18. Kukorica Fesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodóvásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász Zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia. 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 S burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon.

0: 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.

Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: 10 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ma éjféltől lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Színés Amáli pénzügyminiszter közölte, hogy minden készen áll arra, hogy szeptember 7-én megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Máli a tanyugnak elmondta, hogy szeptember 25-éig minden nagykorú lakos megkapja az egyszeri támogatást. Azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a kincstári igazgatóság portálján lehet szeptember 7-e és 21-e között. Az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én további egyszeri támogatásban is részesülnek. A legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők 35 ezer dináros támogatást kapnak, míg a 31 ezer és 57 ezer dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20 ezer dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Szeptember 14-én egyszeri támogatást kapnak azok is, akik szociális segélyben, gyermekpótlékban vagy veterán támogatásban részesülnek. A szociális segélyre vagy gyermekpótlékra jogosultak 25 ezer dinárt, a veteránok pedig 10 ezer dinárt kapnak. Szeptember 12-től új díjszabás lép életbe a szerbiai belügyminisztérium egyes szolgáltatásainál. A kormány rendelete értelmében a személyes okmányok és a rendszámtáblák kiadásáért fizetendő illeték mellett ezentúl azok előállítási költségét is meg kell fizetni. A jogosítvány előállítása 444, a próbaidős vezetői engedélyé 468, a forgalmi engedélyé pedig 858 dinárba kerül. A regisztrációs matrica előállítása díja 342 dinár lesz. A személygépkocsik, autóbuszok és tehergépjárművek rendszámtábla párjáért 1380 dinárt kell fizetni, a rendszámtáblák másodpéldánya pedig 2730 dinárba kerül. A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok esetében egy rendszámtábla 696 dinár lesz. A traktorok és munkagépek rendszámtábla párjáért 960 dinárt számítanak fel. A változás a külföldiek egyes okmányait is érint. Az ideiglenes tartózkodási engedély, az összevont engedély és a külföldiek személyi igazolványának előállítási költsége egyaránt 2028 dinár lesz. Az új összegek szeptember 12-től érvényesek. A menedékjoggal rendelkezők személyi igazolványának 1920 dináros előállítási díját október 1-től alkalmazzák. Kritikusan alacsonyak a vérkészletek Szerbiában, elsősorban A és nullás vérre van szükség, közölte a Szerbiai Vérátömlesztési Intézet. Mirjana Knezsevicsa, az intézet munkatársa elmondta, egyelőre nem kellett elhalasztani tervezett műtéteket a vérhiány miatt, de a következő napokban ez attól függ, hogyan alakul a véradók jelentkezése. Csütörtökön mindössze 80 egység vért gyűjtöttek, miközben naponta mintegy 300 egységre lenne szükség. A hét eleje óta körülbelül 1000 egység vér érkezett a szerb egészségügyi rendszer zavartalan működéséhez, azonban hetente legalább 1500-1800 egységre van szükség. A szakember szerint szeptember első fele hagyományosan problémás időszak a vérkészletek szempontjából, az alacsonyabb jelentkezési kedvhez hozzájárulnak a még tartó szabadságok, a tanévkezdés és a magas hőmérséklet is. Az intézet ezért arra kér minden egészséges 18 és 65 év közötti állampolgárt, aki erre alkalmas, hogy jelentkezzen a véradásra.
0: Sport.
7: Negyedik helyen végzett Világos Adrianna gerelyhajításban a Gyémánt Liga brüsszeli döntőjében, a kishegyesi atléta ezzel dobogó közelben zárta a rangos sorozat idei kiírását. Világos Adrianna eredményes idényt tudhat maga mögött. A Gyémánt Liga Sziameni és oszlói versenyén harmadik, Párizsban és Monakóban pedig második helyezést ért el. A monakói állomáson 63,18 méteres dobásával biztosította helyét a brüsszeli döntőben. A vajdasági magyar sportoló idén a birminghami Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, néhány nappal ezelőtt pedig a tarantói mediterrán játékokon aranyérmes lett gerelyhajításban. A brüsszeli döntőben Szerbia másik atlétája, Angelina Topić is a negyedik helyen zárt.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, napos szeles, ugyanakkor kellemes időre számíthatunk. Ma Szerbiában a csúcshőmérsékleti értékek 29 és 32 fok körül alakulnak.
0: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Társadalmi célú felhívás.
3: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
8: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: programajánló.
1: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyek Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalása jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Bannon Rádió. Can't touch this.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Mai féltől lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Színi Somáli pénzügyminiszter közölte, hogy minden készen áll arra, hogy szeptember 7-én megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Máli a Tanyugnak elmondta, hogy szeptember 25-éig minden nagykorú lakos megkapja az egyszeri támogatást. Azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a Kincstári Igazgatóság portálján lehet szeptember 7-e és 21-e között. Az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én további egyszeri támogatásban is részesülnek. A legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők 35 ezer dináros támogatást kapnak, míg a 31 ezer és 57 ezer dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20 ezer dinár lesz az egyszeri támogatás összege. A Köztársasági Geodéziai Intézet közölte, hogy a Svojna-Svome program keretében a lakosokat ezentúl külön is értesítik arról, ha tulajdonjogukat bejegyezték az ingatlan nyilvántartásba. Az intézet szerint korábban a kataszteri eljárás hivatalosan azzal zárult le, hogy az adatokat bevezették a nyilvántartásba, az érintetteknek pedig maguknak kellett utána nézniük, hogy megtörtént-e a bejegyzés. Az intézet most változtat ezen a gyakorlaton, mivel álláspontjuk szerint nem a polgár feladata, hogy saját maga keresse meg az információt az eljárás eredményéről. A tulajdonjog bejegyzése után az érintettek postai úton, a bejelentett lakcímükre, valamint az EUPRAVA portálon keresztül is értesítést kapnak. Az eljárás a Szerbiai Területrendezési és Városrendezési Ügynökség által kiadott igazolás alapján történik. Ennek alapján az RGZ elvégzi az ingatlan bejegyzését az ingatlan nyilvántartásba. 9 szerbiai mezőgazdasági szervezet tiltakozást helyezett kilátásba, mert szerintük a Parlament mezőgazdasági bizottságának legutóbbi döntése nem jelent valódi segítséget a termelők számára, csupán marketingfogás. A parlamenti bizottság azt kérte a mezőgazdasági minisztériumtól, hogy törölje el a támogatások első 18 ezer dináros részének elszámolási kötelezettségét. A gazdaszervezetek szerint azonban ez a lépés már túl későn érkezett, mivel a termelők többsége már elszámolta ezt az összeget vagy előkészítette az ehhez szükséges számlákat. A tiltakozást kezdeményező gazdák emellett azt is kifogásolják, hogy a hatóságok szerintük nem lépnek fel a piaci kartelek ellen. Úgy vélik, a gabona után a napraforgó felvásárlási árát is indokolatlanul alacsonyan próbálják tartani. A szervezetek arra is felhívták a figyelmet, hogy sürgősen szükség lenne a támogatások második részének kifizetésére, hogy a gazdák megkezdhessék az őszi mezőgazdasági időszakot. Kijevbe utazik ma Steve Witkoff és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. A küldöttség Moszkvából érkezik az ukrán fővárosba, ahol az orosz-ukrán háború lezárását célzó amerikai javaslatról tárgyalnak. Witkoff és Kushner szombaton Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyeztetett. A Kremlben tartott megbeszélés mintegy 3 órán át tartott, ezt követően azonban sem az orosz, sem az amerikai fél nem nyilatkozott a sajtónak. Donald Trump korábban közölte, hogy Washington új javaslatot dolgozott ki a több mint 4,5 éve tartó háború lezárására. Az amerikai küldöttek ennek részleteiről tárgyalnak Moszkvában és Kijevben. A felek álláspontja továbbra is jelentősen eltér egymástól. Moszkva további területi engedményeket követel Ukrajnától, Kijev viszont elutasítja azokat a feltételeket, amelyeket kapitulációnak tekint. Az amerikai diplomaták látogatásának idejére Oroszország 3 napos szünetet rendelt el a Kijev elleni támadásokban, az ukrán fegyveres erők pedig szeptember 8-áig hirdettek tűzszünetet.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, napos, szeles, ugyanakkor kellemes időre számíthatunk ma Szerbiában. A csúcshőmérsékleti értékek 29 és 32 fok között alakulnak. A nap folyamán többnyire gyenge és mérsékelt északnyugati szél fúj majd, időnként azonban erőssé válhat, főleg az ország keleti részén.
4: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Hallgass napjaink slágereit
3: és légy tájékozott.
2: Ez a Pannon Rádió.

0: akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.
2: A Panorádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: 12 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Mai féltől lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Drágulnak a belügyminisztérium szolgáltatásai. Zenta idén is gazdag és változatos programkínálattal ünnepli a városnapját, és Bartók dallamok csendültek fel az Órás Villa kertjében Horgoson. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Mai féltől lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri támogatásra. Színi Samáli pénzügyminiszter egyeztetést tartott az összes illetékes intézmény képviselőivel a bejelentett támogatás kifizetéséről, és közölte, hogy minden készen áll arra, hogy szeptember 7-én megkezdődjön a támogatásra jogosultak jelentkezése. Máli a Tanyugnak elmondta, hogy szeptember 25-éig minden nagykorú lakos megkapja az egyszeri támogatást. Azoknak kell jelentkezniük online a támogatásra, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Jelentkezni a kincstári igazgatóság portálján lehet szeptember 7-e és 21-e között. A nyugdíjasok további támogatásra számíthatnak. Az idősek a rendes havi nyugdíjuk mellett szeptember 14-én egyszeri támogatásban is részesülnek. Nyugdíjuk mértékétől függően 35.000, 27.500 vagy 20.000 dináros összeget kapnak. Szeptember 14-én egyszeri támogatást kapnak azok is, akik szociális segélyben, gyermekpótlékban vagy veterán támogatásban részesülnek. A szociális segélyre vagy gyermekpótlékra jogosultak 25.000 dinárt, a veteránok pedig 10.000 dinárt kapnak. Szeptember 12-től új díjszabás lép életbe a szerbiai belügyminisztérium egyes szolgáltatásainál. A kormány rendelete értelmében a személyes okmányok és a rendszámtáblák kiadásáért fizetendő illeték mellett ezentúl azok előállítási költségét is meg kell fizetni. A jogosítvány előállítása 444, a próbaidős vezetői engedélyi 468, a forgalmi engedélyi pedig 858 dinárba kerül. A regisztrációs matrica előállítási díja 342 dinár lesz. A személygépkocsik, autóbuszok és tehergépjárművek rendszámtábla párjáért 1380 dinárt kell fizetni, a rendszámtáblák másodpéldánya pedig 2730 dinárba kerül. A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok esetében egy rendszámtábla 696 dinár lesz. A traktorok és munkagépek rendszámtábla párjáért 960 dinárt számítanak fel. A változás a külföldiek egyes okmányait is érinti. Az ideiglenes tartózkodási engedély, az összevont engedély és a külföldiek személyi igazolványának előállítási költsége egyaránt 2028 dinár lesz. Az új összegek szeptember 12-től érvényesek. A menedékjoggal rendelkezők személyi igazolványának 1920 dináros előállítási díját október 1-től alkalmazzák. Az új szerb kormány tágabb rendszerében a nők aránya meghaladja majd a 40%-ot, jelentette ki Alekszandar Vučić, szerb államfő, aki a délelőtt Nyugat-Bácskában tölti kampány körútja részeként. Mint mondta, az új kormánynak mindössze 12 minisztere lesz, ugyanakkor a miniszteri tanácsadók, államtitkárok és vállalatigazgatók között jelentős számban lesznek nők, ígérte. Vučić hozzátette, nem híve annak, hogy nemi alapon töltsenek be tisztségeket, szerinte a legfontosabb a szorgalom, az elkötelezettség és a felelősségteljes munkavégzés. Megfogalmazása szerint ez általában a nőkre jellemző. Az államfő arra is emlékeztetett, hogy jelenleg nő vezeti a szerb parlamentet és a vajdasági tartományi kormányt is, emellett Vajdaságban több város élén is női polgármester áll. Ahogyan arról tegnap beszámoltunk, a szerb haladó párt főbizottsága tegnap délután döntött arról, hogy a jelenlegi szerb államfő Alekszandar Vučić lesz a miniszterelnök jelöltjük az októberben esedékes előrehozott parlamenti választáson. A várakozások szerint Vučić hamarosan lemond az államfői tisztségről, hiszen csak így tud kormányfőjelölt lenni. Arról, hogy az államfőválasztást is tartanak-e a parlamenti mellett, nem szólnak a hírek. Zentán idén is gazdag és változatos programkínálattal ünnepli a városnapját. A többnapos rendezvénysorozat második napján a hagyományoké és a zenéi volt a főszerep. A kézműves vásár forgataga mellett a Tambura Fesztivál vonzotta a legtöbb látogatót. A szórakozás azonban ezzel még nem ér véget, hiszen az elkövetkező napokban egészen szeptember 12-ig még számos izgalmas esemény, a többi között a 19. Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál, gyermekprogramok és esti nagy koncertek várják a város látogatókat. Horváth Kátai Orhidea és Rózsa Krisztina összefoglalója.
2: A városnapi forgatagban a helyi finomságok mellett a kézművesek portékái is helyet kaptak.
0: Károly Márta évek óta rendszeres kiállítója a vásárnak. Számára a munka megnyugvást és örömöt jelent, a vásárlók pozitív visszajelzései pedig folyamatosan inspirálják.
2: Nagyon régóta, azzal kezdtem, hogy nagyon régen, 30 évvel ezelőtt tojásokat festettem, és akkor utána jött a hímzés, majd a foltvarás, egyéb csipkekészítés, frivolitás, horgolás, mindenféle.
3: És most miket állít ki itt ma este?
2: Most főleg foltvarott dolgokat, kispárnahúzatokat, asztalterítőket, neszeszereket, néhány horgolt gyerekeknek való kis karcsatot, vagy kis kulcstartót, cicákat, ami szintén foltvarott gyerekeknek.
0: A kézműves standok szomszédságában a zene vette át az irányítást, a pavilonnál a szabadkai Amanet és Tájna zenekarok gondoskodtak a megismételhetetlen hangulatról. A nagy sikerű rendezvény az intézmények összefogásával valósulhat meg évről évre a helyiek és az ide látogatók örömére. Szlagyana Babin, a Zentai Stevan Sremacer Művelődési Központ társszervezője. Jó estét kívánok, és üdvözlöm Önöket a Zentai Tambura Fesztiválon, amelyet már az 5. alkalommal rendezünk meg. 5 évvel ezelőtt mindez még szégyenlősen indult, de már 3. éve egymás után a tartomány, Zenta község, valamint a Stevan Sremac és a Turzó Lajos Művelődési Központ közös szervezésében valósul meg. Ma este élvezzék a vajdasági tamburaszót, amely szerb és magyar dalokat egyaránt megszólaltat. Kívánom, hogy érezzék nagyon jól magukat. A Zentai Városnapi rendezvénysorozat a következő napokban is folytatódik, még számtalan kulturális és szórakoztató élmény kínálva a közönségnek.
1: Bartók dallamok csendültek fel az Órás Villa kertjében Horgoson szombat délután. A rendezvényen egyszerre emlékeztek arra, hogy Bartók Béla 120 évvel ezelőtt gyűjtött népdalokat a településen, valamint születésének 145. évfordulójára. Emellett idén 20 éve annak, hogy a gyűjtés 100 éves jubileuma jegyében emléktáblát helyeztek el az épület külső falán. Fejős Ornella tudósít.
4: Bartók Béla, Kossuth Díjas magyar zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője volt. 1906. augusztusának végén és szeptember elején mintegy 10 napot töltött Horgoson népdalgyűjtéssel. A vidék népzenei hagyománya rendkívül gazdag volt, ezért az itt végzett munkája a település kulturális örökségének fontos része lett. Sós Nóra, a művelődési ház koordinátora.
5: Mint ahogy minden évben, az idén is megemlékezünk Bartók Bélára és Bartók Béla népdalgyűjtésére itt Horgoson az Órás Villa kertjében. Tesszük ezt Bartók Béla 145. évfordulója alkalmából, születései fordulója alkalmából, valamint a népdalgyűjtésének 120 éves megemlékezése kapcsán is. A mai napon a Vajdaság szerte érkeztek hozzánk népművészek, hogy együtt tudjuk ünnepelni ezen a mai napon.
4: A rendezvény a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok programsorozatának része volt. A zeneszerző horgosi gyűjtése nem csupán egy helyi történet, hanem a település egyik legfontosabb kulturális öröksége is. Sotus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke.
6: Horgos tiszta forrás címmel rendelkező település, de amilyen ettől fontosabb az, hogy a saját hagyományanyagára büszke település, és a saját hagyományanyagát mind jobban és jobban meg akarja ismertetni a felnövekvő generációval.
4: A kultúrműsort követően elhelyezték a kegyelet virágait az emléktáblánál. Az eseményt az Órás Villa Polgári Egyesülete, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Horgosi Művelődési Ház közösen szervezte meg. A rendezvény a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc.
7: Időjárás.
1: A következő egy hétben az előrejelzések szerint túlnyomóan napos és meleg idő lesz. A jövő hét elején 30-33 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szerdán lesz a legmelegebb, ekkor 36 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Csütörtöktől felhősebb lesz felettünk az ég, néhol pedig csapadék is előfordulhat.
8: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
7: Reklám.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
10: Bomax.
11: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
12: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
11: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
12: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok.
0: Programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen,

0: do, look what you just made me do.
1: Reklám.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Nagyobb torlódások alakulhatnak ki az Európai Unió külső határain, ma ugyanis lejár az uniós be- és kiléptetési rendszer az EES rugalmas alkalmazásának időszaka. Az Európai Bizottság pedig nem hosszabbította meg az ellenőrzések ideiglenes felfüggesztésének lehetőségét. Az EES keretében az EU-n kívüli országokból érkező rövid tartózkodásra jogosult utasok adatait, arcképét és új lenyomatát is rögzítik. A légitársaságok és az idegenforgalmi ágazat képviselői azt kérték, hogy a rugalmas alkalmazás lehetőségét 2026 végéig hosszabbítsák meg. Az ágazat szerint az elmúlt hónapokban a szabályok enyhébb alkalmazása segített elkerülni a komolyabb fennakadásokat. Döntött a magyar kormány a Herceg-Szántó Bérek közúti határátkelő teljes átépítésének megindításáról. A következő hetekben kiírják a közbeszerzést az építkezésre, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy a fejlesztés után a határátkelő a nehéz teherforgalom előtt is megnyílik, és folyamatos 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamion parkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelési lehetőség is épül. A magyar-szerb határon a nemzetközi forgalom, illetve teherforgalom jelenleg csak Röszkénél és Tompánál tud Szerbiába jutni. A miniszter kitért arra is, hogy a határállomás bővítése és fejlesztése hosszabb távon tehermentesíti Röszkét, az M5-ös autópályát és az M0-as autóút déli szektorát, valamint jobb kapcsolatot teremt Dél-Magyarország és Vajdaság között. A Herceg-Szántói határállomásról a Mohácsi hídon át elérhető lesz az M6-os autópálya is a Szerbia felől belépő forgalomnak. Továbbra is aktív a tűzgóca a dél-szerbiai Suva Planinán. A lángok jelenleg a Devojacski Grobhágó környékén a legerősebbek, mint egy 1300 méteres magasságban. A hegy legmagasabb pontján az 1810 méteres Tremenis tűz ütött ki. A helyszínen több mint 50 tűzoltó, valamint a hegyi mentőszolgálat munkatársai dolgoznak a lángok megfékezésén. A szerb belügyminisztérium 3 helikoptert is bevetett, a nehezen megközelíthető hegyvidéki terep azonban jelentősen megnehezített a munkát. A sűrű füst okozta rossz látási viszonyok miatt az orosz Iljusin repülőgép több alkalommal is csak körözött a térség fölött. A közeli Gramada-hágónál keletkezett másik tüzet időközben sikerült lokalizálni, így ott már nem áll fenn a lángok tovább terjedésének veszélye. Teljes támogatásáról biztosította a hallgatókat és a hallgatói listát az akadémiai plénum. Az Újvidéki Egyetem és a Vajdasági Felsőoktatási Intézmények tanárait és kutatóit tömörítő szervezet közleményben hangsúlyozta, kész tudásával, szakértelmével és szervezési kapacitásaival is segíteni a hallgatókat. A nyilatkozat szerint a szerbiai oktatási rendszert csaknem 2 éve politikai, pénzügyi, intézményi és médiából érkező nyomás terheli. A plénum szerint sérül az egyetemi autonómia, amiközben veszélybe kerül az oktatás és a tudományos munka, valamint nyomás nehezedik a hallgatókra és az oktatási dolgozókra is. Az akadémiai plénum úgy értékeli, elérkezett az utolsó pillanat az oktatási rendszer és az egyetemi autonómia védelmére. A szervezet felszólította az oktatókat, kutatókat és az akadémiai közösség valamennyi tagját, hogy vállaljanak felelősséget az oktatás jövőjéért és aktívan támogassák a hallgatók küzdelmét.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, napos, szeles, ugyanakkor kellemes időnk lesz a folytatásban, és a csúcshőmérsékleti értékek 29 és 32 fok között alakulnak.
1: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Médiatámogató a Pannon RTV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyazdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyazdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

0: Reklám.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: 14 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Nagyobb torródások alakulhatnak ki az Európai Unió külső határain. Ma ugyanis lejár az uniós be- és kiléptetési rendszer, az EES rugalmas alkalmazásának időszaka, az Európai Bizottság pedig nem hosszabbította meg az ellenőrzések ideiglenes felfüggesztésének lehetőségét. Az EES keretében az EU-n kívüli országokból érkező rövid tartózkodásra jogosult utasok adatait, arcképét és új lenyomatát is rögzítik. A légitársaság és az idegenforgalmi ágazat képviselői azt kérték, hogy a rugalmas alkalmazás lehetőségét 2026 végéig hosszabbítsák meg. Az ágazat szerint az elmúlt hónapokban a szabályok enyhébb alkalmazása segített elkerülni a komolyabb fennakadásokat. Az új szerb kormány tágabb rendszerében a nők aránya meghaladja majd a 40%-ot, jelentette ki Alekszandar Vučić, szerb államfő, aki a délelőttöt Nyugatbácskában töltötte kampánykör útja részeként. Mint mondta, az új kormánynak mindössze 12 minisztere lesz, ugyanakkor a miniszteri tanácsadók, államtitkárok és vállalatigazgatók között jelentős számban lesznek nők, ígérte. Vučić hozzátette, nem híve annak, hogy nemi alapon töltsenek be tisztségeket, szerinte a legfontosabb a szorgalom, az elkötelezettség és a felelősségteljes munkavégzés. Megfogalmazása szerint ez általában a nőkre jellemző. Az államfő arra is emlékeztetett, hogy jelenleg nő vezeti a szerb parlamentet és a vajdasági tartományi kormányt is. Emellett Vajdaságban több város élén is női polgármester áll. Ahogyan arról tegnap beszámoltunk, a Szerb Haladó Párt főbizottsága tegnap délután döntött arról, hogy a jelenlegi szerb államfő Alekszandar Vučić lesz a miniszterelnök jelöltjük az októberben esedékes előrehozott parlamenti választáson. A várakozások szerint Vučić hamarosan lemond az államfői tisztségről, hiszen csak így tud kormányfő jelölt lenni. Arról, hogy államfőválasztást is tartanak-e a parlamenti mellett, nem szólnak a hírek. Kijevbe utazott ma Steve Witkoff és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök két külön megbízottja. A küldöttség Moszkvából érkezett az ukrán fővárosba, ahol az orosz-ukrán háború lezárását célzó amerikai javaslatról tárgyalnak. Witkoff és Kushner szombaton Moszkvában Vladimir Putyin orosz elnökkel egyeztetett. A Kremlben tartott megbeszélés mintegy 3 órán át tartott, ezt követően azonban sem az orosz, sem az amerikai fél nem nyilatkozott a sajtónak. Donald Trump korábban közölte, hogy Washington új javaslat dolgozott ki a több mint 4,5 éve tartó háború lezárására. Az amerikai küldöttek ennek részleteiről tárgyalnak Moszkvában és Kijevben. A felek álláspontja továbbra is jelentősen eltér egymástól. Moszkva további területi engedményeket követel Ukrajnától, Kijev viszont elutasítja azokat a feltételeket, amelyeket kapitulációnak tekint. Az amerikai diplomaták látogatásának idejére Oroszország 3 napos szünetet rendelt el a Kijev elleni támadásokban, az ukrán fegyveres erők pedig szeptember 8-áig hirdettek tűzszünetet.
0: Sport.
6: A TSC hétfőn a belgrádi Vozsdovác vendégeként lép pályára a szerb másodosztály 7. fordulójában. Nenad Milić szerint a topolyai csapata a legutóbbi hazai döntetlent követően ezúttal győzelemre készül, és 3 ponttal szeretne hazatérni. A vezetőedző ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Vozsdovác az előző 2 mérkőzésén javuló formát mutatott, így a topolyaiakra várhatóan nehéz feladat vár. Stefan Tomovic, a TSC középpályása szintén bízik a csapatban, és úgy véli, felkészültek a mérkőzésre. A TSC 4 fordulót követően 3 győzelemmel és 1 döntetlennel továbbra is veretlen a ligában. A hétfői találkozó 18 órakor kezdődik.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, a következő egy hétben az előrejelzések szerint túlnyomóan napos és meleg idő lesz, a jövő hét elején 30-33 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
4: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
9: Bomax.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diákjeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
9: 15 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Hírek.
12: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Több infrastruktúrális fejlesztést is bejelentett Alekszandr Vučić nyugatbácskai látogatása során. A szerb államfő szerint a következő 3-4 évben megoldódhat Hócsák község falvainak vízellátása, valamint hamarosan megkezdődik a Parrak felé vezető út építése is. Hócságot és Gombost a Vajdaság Mosolya gyorsforgalmi úthoz is hozzákapcsolnák. Vučić szerint ez a térség közlekedés fejlesztésének egyik legfontosabb feladata jelenleg. Az államfő ugyanakkor a Verbász-Zombor vasútvonal újjáépítésének lehetőségét is felvetette, hangsúlyozva, hogy Szerbiának korszerű országos vasúthálózatra van szüksége. Döntött a magyar kormány a Herceg-Szántó-Béreg közúti határátkelő teljes átépítésének megindításáról, a következő hetekben kiírják a közbeszerzést az építkezésre, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy a fejlesztés után a határátkelő a nehéz teherforgalom előtt is megnyílik, és folyamatos 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamionpark, valamint gyalogos és kerékpáros átkelési lehetőség is épül. A magyar-szerb határon a nemzetközi teherforgalom jelenleg csak Röszkénél és Tompánál tud Szerbiába jutni. A miniszter kitért arra is, hogy a határállomás bővítése és fejlesztése hosszabb távon tehermentesíti Röszkét, az M5-ös autópályát és az M0-as autóút déli szektorát, valamint jobb kapcsolatot teremt Dél-Magyarország és Vajdaság között. A herceg-szántói határállomásról a Mohácsi hídon át elérhető lesz az M6-os autópálya is a Szerbia felől belépő forgalomnak. Továbbra is aktív a tűzgóca a dél-szerbiai Suva planinán, a lángok jelenleg a Devojacski Grób hágó környékén a legerősebbek, mintegy 1300 méteres magasságban. A hegy legmagasabb pontján az 1810 méteres Tremen is tűz ütött ki. A helyszínen több mint 50 tűzoltó, valamint a hegyi mentőszolgálat munkatársai dolgoznak a lángok megfékezésén. A szerb belügyminisztérium 3 helikoptert is bevetett, a nehezen megközelíthető hegyvidéki terep azonban jelentősen megnehezíti a munkát. A sűrű füst okozta rossz látási viszonyok miatt az orosz Iljusin repülőgép több alkalommal is csak körözött a térség fölött. A közeli Gramada hágónál keletkezett másik tüzet időközben sikerült lokalizálni, így ott már nem áll fenn a lángok továbbterjedésének veszélye. És ismét fellángolt a tűz a Deliblati homokpusztán a Fejér telep felé vezető út közelében. Az erős széllökések miatt a lángok újra terjedni kezdtek, miközben az információk szerint a talaj alatt továbbra is számos izzó góc maradt. A helyszínt terepjárós járőrök és videómegfigyelő rendszer segítségével folyamatosan ellenőrzik. A tűzoltók azonnal beavatkoznak, amint újabb föld alatti tűzfészket észlelnek. Az oltásban ismét részt vesz az orosz Iljusin repülőgép, helikoptereket egyelőre nem vetnek be. Naponta akár 150 föld alatti gócot is észlelnek, amelyek bármikor újra a felszínre törhetnek. A szakemberek szerint a teljes eloltásukhoz több napon át tartó esőzésre lenne szükség.
0: Időjárás.
12: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, a következő egy hétben az előrejelzések szerint túlnyomóan napos és meleg idő lesz, a jövő hét elején 30-33 fok közötti értékeket mérhetünk.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Hajdaságban mi vagyunk a sláger.

0: programajánló.
1: 18. Kukorica Fesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodóvásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász Zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia, 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Akkor és most!
4: Hey now, you're an all-star. Back, it's spicy.
3: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Pannon Rádióban.

Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka. 024 555 001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Híradó.
8: A szeptember sem hozta el a nyugalmat a szerb-magyar határátkelőkön. Átépítik a Herceg-Szántó és Bérek közötti közúti határátlépőt. Fejlesztéseket jelentett be Hurcsák községben a szerb államfő, és nehéz idényt zárnak a vajdasági kukoricatermesztők. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Úgy tűnik, a szeptember sem hozta el a nyugalmat a szerb-magyar határátkelőkön. Hosszú sorok, türelmetlen utasok és araszoló autók ismét sokan torlódtak fel a magyar-szerb átkelőkön. A hazatérő nyaralók miatt több átkelőn is várakozni kellett, igaz, nem mindenhol volt egyforma a helyzet. Volt, ahol folyamatosan haladt a forgalom, máshol azonban egy óránál is többet kellett várni. Ma is érdemesebb volt a kisebb átkelőket választani. Rózsa Krisztina riportja.
9: Sokan várakoztak a Horgos-Röszke autópálya határátkelőnél szeptember első hétvégéjén. Többen még csak most érnek haza a nyaralásukról, ezért aki vasárnap a délelőtti órákban ezt a határátkelőt választotta, igencsak sokat kellett várakoznia. A nyári csúcsidőszakhoz képest már kevesebben várakoztak ugyanaz átkelőkön, a forgalom továbbra is jelentős. Oláh Melitta, Magyarország, Szeged.
10: 5 éve nem jártam ezen a határon. És hát az idén most jövök először, mert a nyarat azt kihagytam, mert ilyen rémes 5 órás várakozásokról lehetett hallani, amit az ember nem vállal be 70 kilométer miatt.
9: A Horgos-Röszke közúti átkelőn viszont jóval kedvezőbb volt a helyzet, pedig ez sokszor pont fordítva szokott lenni. A sor folyamatosan haladt, és lényegesen kevesebben várakoztak az utazók az átkelésre. A Királyhalom-Ásotthalom határátkelőnél sem volt jobb a helyzet, egy bő 1 órás várakozási idő várta az utasokat. A sor lassan haladt, és az utasok szerint a bővítés lenne a legjobb módja annak, hogy minél gyorsabban lehessen átkelni a határátkelőkön. Szabó Levente több mint fél éve rendszeresen utazik Szerbiába. A két ország közötti átkelési lehetőségeket ő is rendszeresen igénybe veszi. A határellenőrzés idejét azonban ő is gyakran hosszúnak tartja.
11: Barátnőm szabadkai, és én már mondtam, mint fél éve járok ki, azt mondhatni, hogy heti-két heti rendszerességgel, hol autóval, hol vonattal. Kifejezetten örültem, amikor a vonatot is elindították, ugye idestóval 4 évvel ezelőtt, és akkor már ezt is tudom használni, illetve a közúti kapcsolatok is viszonylag jók, bár azért általában a hétvégi forgalomnál hagy kívánivalót maga után a határellenőrzésnek a sebessége.
9: A szeptember előre haladtával várhatóan fokozatosan csökken majd a határforgalom is, így a következő hetekben enyhülhet a határátkelők terhelése.
8: Nagyobb torlódások alakulhatnak ki az Európai Unió külső határain, ma ugyanis lejár az Unió be- és kiléptetési rendszer az ESZ rugalmas alkalmazásának időszaka, az Európai Bizottság pedig nem hosszabbította meg az ellenőrzések ideiglenes felfüggesztésének lehetőségét. Az ESZ keretében az EU-n kívüli országokból érkező rövid tartózkodásra jogosult utasok adatait, arcképét és új lenyomatát is rögzítik. A légitársaságok és az idegenforgalmi ágazat képviselői azt kérték, hogy a rugalmas alkalmazás lehetőségét 2026 végéig hosszabbítsák meg. Az ágazat szerint az elmúlt hónapokban a szabályok enyhébb alkalmazása segített elkerülni a komolyabb fennakadásokat. Döntött a magyar kormány a Herceg-Szántó Bérek közúti határátkelő teljes átépítésének megindításáról. A következő hetekben kiírják a közbeszerzést az építkezésre, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, hogy a fejlesztés után a határátkelő a nehéz teherforgalom előtt is megnyílik, és folyamatos 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelési lehetőség is épül. A magyar-szerb határon a nemzetközi teherforgalom jelenleg csak Röszkénél és Tompánál tud Szerbiába jutni. A miniszter kitért arra is, hogy a határállomás bővítése és fejlesztése hosszabb távon tehermentesíti Röszkét, az M5-ös autópályát és az M0-as autóút déli szektorát, valamint jobb kapcsolatot teremt Dél-Magyarország és Vajdaság között. A Herceg-Szántói határállomásról a Mohácsi hídon át elérhető lesz az M6-os autópálya is a Szerbia felől belépő forgalomnak. A nyugatbácskai körzetbe látogatott ma Alekszandár Vučić, a szerb elnök nemrégiben megvalósult és jelenleg is zajló beruházásokat tekintett meg a térségben. Emellett a közelgő választásokról és a fizetés emelésekről is szót ejtett a jelenlegi elnök, aki az októberi parlamenti választáson már a szerb haladó párt miniszterelnök jelöltje lesz. Doró Alán riportja.
0: A Hócsák községhez tartozó Ratkovón indult Alekszandár Vučić vasárnapja. A reggeli órákban hatalmas tömeg fogadta a szerb elnököt a Fi Akadémi vállalat előtt. Az államfi a polgárok panaszait és kéréseit is meghallgatta. Emellett a várható fizetés és nyugdíjemelésekről, valamint az egyszeri juttatások részleteiről is beszélt. Szeretném elmondani, hogy valószínűleg szeptember 11-én fogjuk közölni a nyugdíj és fizetésemelések mértékét a következő időszakra vonatkozóan. Addig a megszokott nyugdíj jár, de már 14-én megkapják, amit már mondtam, vagyis a 20 és 35 ezer dinár közötti juttatást, 22-én pedig a 6 ezer dinárt, de lesz, aki 12 vagy akár 18 ezer dinár további támogatást kap. Az államfő a beszélgetést követően megtekintette a Fi Akadémi vállalatban zajló munkát, és egyúttal állami támogatást ígért az esztétikai orvoslás és a tartós sminktetoválás területén tevékenykedő cég tulajdonosának, amennyiben további munkájákat biztosít a környékbelieknek. Vučić a délelőtt folyamán Bácsordasra is ellátogatott, ahol szintén meghallgatta helyiek panaszait, és amelyekre lehetőség mutatkozik, azokra mielőbbi megoldást fognak találni az illetékesek, hangzott el az eseményen. Ide tartoznak az út- és vízhálózat fejlesztései is. Az államfő helyi Stanimirovics családot is felkereste, akiktől szintén arról érdeklődött, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükség a településen. Az elnök a Szilberek és Szentfülöp közötti útszakasz felújítási munkálatait is megtekintette. Kiemelt projektként említette a Smiley, vagyis a vajdasági mosolyként ismert gyorsforgalmi utat, amely a Bérek-Zombor-Kula-Verbász vonalon halad majd végig. Vučić hangsúlyozta, hogy Hócságot és Gombost mindenképpen össze kell kötni ezzel a gyorsforgalmi úttal, hogy a környék ne maradjon elszigetelt. A Smiley a legfontosabb, ami az úthálózatot illeti, azonban mielőtt befejezzük annak az útnak az építését, azon kell elgondolkodni, hogy miként fogunk vele mindent összekötni, milyen ágakat és bekötőket kell létrehozni, hogy az emberek számára lehetőséget teremtsünk a Smiley útra való csatlakozásra. De nem csak a polgárok, hanem a befektetők számára is fontos, hogy érdekeltek legyenek Hócsák, Kula és Apatin környékén is beruházni. Bízok benne, hogy ezt sikerül megcsinálnunk. Vučić később Bácsent Ivánra, Szilágyira, Kerénybe és Zomborba is ellátogatott. Az elnök ígéretet tett rá, hogy a zombori kórházban lehető legrövidebb időn belül biztosítanak egy MR-készüléket, hogy a betegeknek ne kelljen Újvidékre utazniuk. Emellett kiemelte, hogy a gazdák továbbra is igénybe vetik az állami támogatásokat, és rendkívül kedvező, akár 1%-os kamatú hitelekkel vásárolhatnak új traktorokat, vagy fejleszthetik gazdaságukat.
8: Nehéz idényt zárnak a vajdasági kukoricatermesztők, az idei termés sorsát elsősorban a hosszú ideig tartó csapadékhiány és a nyári hőség pecsételte meg. A kukorica számára éppen a fejlődés legfontosabb időszakában nem volt nedvesség. A hozam 10 mázsa körül mozog holdanként Magyar Kanizsa községben, Fejős Ornella a mikrofonnál.
12: Magyar Kanizsa községben már augusztus közepén megkezdődött a kukorica betakarítása. Először silóként tették meg ezt a gazdák, majd ezt követte a csöves betakarítás, most pedig a szemes. A termelők már a kombájnozás előtt látták, hogy az idei hozamok is elmaradnak a megszokottól. Több helyen a kukorica idő előtt kiszáradt, a növények alacsonyabbak maradtak, és a csövek sem fejlődtek ki rendesen. Vajdaságban egyre nagyobb kihívást jelent az aszályos időszakhoz való alkalmazkodás, hiszen a megfelelő mennyiségű és jó időben érkező csapadék hiánya rövid idő alatt komoly károkat okozhat. Fejő Zsolt, magyar kanizsai termelő.
13: Az idei évi kukorica termés az katasztrofális volt az utóbbi 2-3 évben, ez szörnyű. Volt olyan terület, amit tudtunk öntözni, az valamennyivel jobb lett, de hát az se lett egy bő termés, még egy átlagos termésnek se lehet mondani. Ez az idei meleg, ez nagyon, nagyon még szenvedett mindent, és nagyon elgondolkodtató, hogy egyáltalán benne marad-e a vetés terve.
12: Hasonlóan vélekedik a tengeri termesztésről az Ilona-falvi Balázs Tibor is. Az állattenyésztő elmondta, a meleg földekben nem lehet már az utóbbi időben kukoricát termeszteni. Valamekkora hozam mindössze a réti földekben jelentkezik. Ugyanakkor a termésmennyiség ezeken a helyeken is, és az egész község területén gyér, 10-12 más a holdanként. Több helyen is megjelent az aflatoxin, a felvásárlási ár pedig alacsony, még a 20 dinárt sem éri el.
14: Nem reális, ugye tudjuk, hogy az árpa se volt külön, meg a búza se, meg ez se. Tehát a kukorica még főleg nagyon olcsó, ahon képes, hogy nem termett. Tehát ez abszolút majdnem ingyen, legalább azért 30-35-nek kellene lenni, mert ugye kevés is terem, még csak szüksége van a jószágnak, mert mindenben van a táperő, de a kukoricából legtöbb a zsír, ugye.
12: Az alacsony felvásárlási ár mellett nagy probléma még a kereslet hiánya is, ugyanis a felvásárló cégek többsége arra panaszkodik, hogy nincs export. A termés az országban marad. Ennek egyik oka pedig az alacsony vízállás, ami meggátolja a hajózási kivitelt.
8: A pontos idő 16 óra 11 perc.
5: Időjárás.
8: A következő egy hétben az előrejelzések szerint túlnyomóan napos és meleg idő lesz. A jövő hét elején 30-33 fok közötti maximumokat mérhetünk. Szerdán lesz a legmelegebb, ekkor 36 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Csütörtöktől felhősebb lesz felettünk az ég, néhol pedig csapadék is előfordulhat.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Programajánló.
6: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség, és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Panorádió 95.5.
1: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért Címgáz.

0: ilyenek?
1: Reklám.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

szakadék, színes nappalok után. Nem sokára jön az ég, sokan látom, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menek.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
1: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék, megfogadom a kezembe, veszem a kontrollt, amire
0: Pannon Rádió 91.5.

0: Álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@baneszu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: 18 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
3: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

Az anyukád mindig az volt a hibád, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát. Nem tudtam az elején, de meg bosszulja magát. Nekem az a cél.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel fel kell. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Évféltől lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri állami támogatásra. A kérelmeket szeptember 7-e és 21-e között lehet benyújtani a Kincstári Igazgatóság online portáján. A támogatás minden Szerbiában élő nagykorú szerb állampolgárnak jár. Azoknak, akik az ingyenes részvényekre jogosultak, valamint a nyugdíjasoknak nem kell külön regisztrálniuk. Ők szeptember 22-én automatikusan megkapják a pénzt. Nagyobb torlódások alakulhatnak ki az Európai Unió külső határain. Vasárnap ugyanis lejár az uniós be- és kiléptetési rendszer, az ESZ rugalmas alkalmazásának időszaka. Az Európai Bizottság pedig nem hosszabbította meg az ellenőrzések ideiglenes felfüggesztésének lehetőségét. Ismét fellángolt a tűz a Deliblati homokpusztán, a Fejér telep felé vezető út közelében. Az erős széllökések miatt a lángok újra terjedni kezdtek, miközben az információk szerint a talaj alatt továbbra is számos izzó góc maradt. A helyszínt terepjárus járőrök és videómegfigyelő rendszer segítségével folyamatosan ellenőrzik. Zenta idén is gazdag és változatos programkínálattal ünnepli a városnapját. A többnapos rendezvénysorozat második napján a hagyományok és a zenéi volt a főszerep. A szórakozás azonban ezzel még nem ér véget, hiszen az elkövetkező napokban egészen szeptember 12-ig még számos izgalmas esemény. Többi között a 19. Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál, gyermekprogramok és esti nagy koncertek várják a városba látogatókat.
4: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon Rádió.

diszkó nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannonra.

0: Topkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.
3: Let's get it started in here. And the bass.